0: بکنید. یک دقیقه و 33 ثانیه بهشت بینش، و 33 ثانیه بهشت درک، بهشت ثروت و نعمت، بهشت عاطفی، بهشت مهربانی، بهشت عشق، بهشت دوستی، بهشت توازن،
1: Paradiso del sapere.
0: بهشت هنر.
1: Paradiso della consapevolezza.
0: بهشت همزمانی و سازگاری.
1: Paradiso della cordialità. Paradiso della creazione. Paradiso della creatività. Paradiso della cultura. Paradiso dei diritti umani. Paradiso del discernimento. Paradiso dell'accordo.
2: Un minuto, 33 secondi.
1: Paradiso della parità.
3: Paradiso dell'utopia. Paradiso dos valores humanos. Paraíso da generosidade. Paraíso da honestidade. Paraíso da honra. Paraíso dos ideais. Paraíso da igualdade. Paraíso da imaginação. 2 minutos, 33 segundos. Paraíso da incorruptibilidade. Paraíso da independência. Paraíso da inovação. Paraíso da integridade. Paraíso da inteligência.
4: Raj svedomia.
3: Paraíso da intuição.
4: Raj svornosti. Raj znalosti. Raj uvedomelosti. Raj srdečnosti. Raj tvorivosti. Raj kreativity. Raj kultúry. Raj ľudských práv.
5: Paraíso de valores humanos. Paraíso de verdad.
1: 4 minutos, 33 segundos.
6: A bőség paradicsoma. A gyengétség paradicsoma. A szeretetre méltóság paradicsoma. A szeretet paradicsoma. A barátság paradicsoma, a harmónia paradicsoma, a művészet paradicsoma, a véletlen paradicsoma, a jóság paradicsoma, a civilizáció paradicsoma, a megértés paradicsoma,
5: Raj życzliwości.
6: A lelki ismeret paradicsoma.
5: Raj miłości.
6: Az összhang
5: paradicsoma. Raj przyjaźni.
6: A tudás paradicsoma.
5: Raj harmonii.
6: A tudat.
5: Raj sztuki.
6: A személyeség paradicsoma.
5: Raj dobroci.
6: A teremtő erő paradicsoma.
5: Raj civilizacji.
6: A kreativitás.
5: Raj zrozumienia.
6: Paradise of affectivity. A kultúra.
5: Raj świadomości.
6: Paradise of kindness.
5: Az emberi pojednania.
6: Paradicsoma. Paradise of love.
5: Raj znajomości.
6: Paradise of friendship.
5: Raj świadomości.
6: Paradise of harmony.
5: Raj serdeczności.
6: Paradise of art.
5: Raj tworzenia.
6: Paradise of coincidence.
5: Raj twórczości.
6: Paradise of goodness.
5: Raj kultury.
6: Paradise of civilization.
5: Raj praw człowieka.
6: Paradise of understanding.
5: Raj rozeznania.
3: Paradis
6: paradise
3: de l'abondance.
6: Paradise of awareness.
5: Raj
3: paradis
5: zrozumienia.
3: De la tendresse.
6: Paradise of reconciliation.
3: Paradis de la gentillesse.
6: Paradise of knowledge.
3: Paradis de l'amour.
6: Paradise of consciousness.
3: Paradis de l'amitié.
6: Paradise of cordiality.
3: Paradis de l'harmonie.
6: Paradise of creation.
3: Paradis de l'art.
6: Paradise of creativity.
3: Paradis du hasard.
6: Paradise of culture.
3: Paradis de la bonté.
7: Behushta Boshahi.
6: Paradise of human
3: paradis
6: rights.
3: Paradis de la civilisation.
7: Behushta Naziki.
6: Paradise of insight.
3: Paradis des intelligences.
7: Behushta Shirin.
3: Paradis de la conscience.
7: Behushta Heskerine.
3: Paradis de l'entente.
7: Behushta Dostaniye.
3: Paradis du savoir.
7: Behushta Harmonie.
3: Paradis de la connaissance.
7: Behushta Huneri.
3: Paradis de la cordialité.
7: Behushta Rastratini.
3: Paradis de la
7: Behushta
3: puissance créatrice.
7: Behushta
3: paradis de la créativité.
8: Paradis Behushta des Überflusses.
3: Paradis de la culture.
8: Paradis
7: Behushta
8: der Zärtlichkeit.
3: Paradis des droits de l'homme.
8: Paradis der Liebenswürdigkeit. Paradis der
7: Behushta
8: Liebe.
7: Zanisti.
8: Paradis der Freundschaft.
7: Behushta Hishmandie.
8: Paradis der Harmonie.
7: Behushta Germ.
8: Paradies der Kunst.
7: Behushta Afrandi.
8: Paradies des Zufalls.
9: Jannatul Wijdan.
7: Behushta
8: Paradies
7: Afrandi.
8: Der Güte.
9: Jannatul Lutf.
8: Paradies Chant. Der Zivilisation.
9: Jannatul Hub.
8: Paradies des Verständnisses.
9: Jannatul Sadaqa.
8: Paradies des Gewissens.
9: Jannatul
8: Insijam. Paradies der Eintracht. Paradies des Wissens. Paradies des Bewusstseins. Paradies der Herzlichkeit. Paradies der Schaffenskraft. Paradies der Kreativität. Paradies der Kultur. Paradies der Menschenrechte. Paradies des Urteilsvermögens. Paradies der Verständigung.
9: جنة الثقافة جنة حقوق الإنسان
10: جنة الحكمة paraíso de derechos humanos paraíso de equidad. Yeah.
11: Behüschta gern. Behüschta auf Ranten nicht.
5: Rai braterstwa, rai szczodrości, rai szczerości.
7: Bonluk cenneti, hassasiyet cenneti, sevimlilik cenneti, aşkın cenneti,
5: paraíso de abundancia.
7: Dostluk cenneti.
5: Paraíso
7: Ahenk
5: de afectividad.
7: Cenneti.
5: Paraíso
7: sanat
5: de amabilidad.
7: Tesadüf
5: paraíso
7: cenneti.
5: De amor.
7: İyilik
5: paraíso
7: cenneti.
5: De amistad.
1: Paradiso dell'erotismo.
7: Uygarlık
5: paraíso
7: cenneti.
5: De armonía.
1: Paradiso dell'essenziale.
7: Cenneti.
5: Paraíso de arte.
1: Paradiso
7: Vigda
1: della speranza.
7: Cenneti.
5: Paraíso de azar.
7: Uyum,
1: paradiso
7: cenneti,
5: paraíso de bondad,
7: bilgi,
1: paradiso
7: cenneti,
1: della
5: paraíso
1: filantropia,
5: de civilización,
7: bilinç,
1: paradiso
7: cenneti,
5: paraíso
1: della fratellanza,
5: de comprensión,
7: samimiyet cenneti,
5: paraíso de conciencia,
7: yaratıcılık
5: paraíso
7: cenneti,
5: paraíso
1: della sincerità,
5: de concordia,
7: yaratıcılık
1: paradiso
7: cenneti,
5: paraíso de conocimiento,
1: paradiso
7: kültür cenneti,
5: paraíso de
7: insan hakları cenneti,
5: paraíso de cordialidad,
7: rai cenneti,
5: paraíso de creación,
12: rai usklajenosti,
5: paraíso de creatividad,
12: rai umetnosti,
5: paraíso de cultura,
12: rai naključje,
5: paraíso de derechos humanos,
12: rai dobrote, рай цивилизация, рай разумевания, рай вести,
3: das essências,
12: рай сложности,
3: paraíso da esperança,
12: рай ведения,
3: da estética,
12: рай
3: заведания, da filantropia, paraíso da fraternidade,
12: рай сторильности,
3: paraíso da generosidade,
12: рай устваряемости,
3: paraíso da honestidade,
12: рай
4: эротики,
3: paraíso da honra,
12: рай человековых правиц,
3: paraíso dos ideais,
4: рай
12: надежды,
3: paraíso da igualdade,
12: рай рассудности,
4: рай эстетики,
3: paraíso da imaginação.
4: Rai ludomilnost.
3: 2 minutos. 33.
12: Rai
3: segundo. Paraíso da incorruptibilidade.
12: Rai erótica.
3: Paraíso
4: Rai
3: da independência.
12: Rai pomembnost.
4: Rai uprimnost.
3: Paraíso da inovação.
12: Rai upania.
4: Rai spolahlivosti.
3: Paraíso da
12: Rai
3: integridade.
12: Rai estética.
4: Rai idealou.
3: Paraíso da inteligência.
12: Do sočloveka.
4: Rai rovnosti.
3: Paraíso da
13: intuição.
4: Rai predstavivosti.
3: Paraíso da invenção.
12: Rai velikodušnosti.
4: Rai nepodplatiteľnosti.
3: Paraíso da justiça.
12: Rai iskrenosti.
14: Az egyenjogúság.
4: Rai samostatnosti.
12: Rai zanesljivosti.
14: Az erotikus.
12: Rai ideálov. 2 minuti 33
14: sekund.
4: Rai integriti. Rai
12: enakosti. Rai domišlije.
14: Az estetika.
4: Rai intuicija.
12: Rai nepodkupljivosti.
14: Az emberi szeretet.
4: Rai
12: neodvisnosti.
14: A testvériség.
4: Rai
12: inovacije.
14: A nagy lelkűség.
4: Rai
12: lojalitete.
14: Az őszinteség,
4: Rai
12: intelligence,
14: a megbízhatóság,
12: Rai intuíció,
14: paradicsoma, az ideálok,
12: Rai izumo,
14: paradicsoma, két perc.
12: Rej pravičnosti.
14: 33 másodperc. Az egyenlőség.
12: Rej zvestobe.
14: Paradicsoma. A képzelő erő.
12: Rej spomina.
14: Paradicsoma.
12: Rej
14: glasbe. A megvesztegethetetlenség. Paradicsoma.
12: 3 minute 33 sekund.
14: A függetlenség. Paradicsoma. Az innováció.
12: Rej zrelosti.
14: Paradicsoma. Az integritás.
12: Rej miru.
14: Paradicsoma. Az intelligencia.
12: Rej zadovoljstva.
14: Paradicsoma. Az intuíció.
12: Rej napredka.
14: Paradicsoma.
12: A rej blagostanja.
14: Paradicsoma.
12: Rej
14: az igazságosság. Paradicsoma.
12: Rej modrosti.
14: A lojalitás. Paradicsoma. Az rej emlékezet.
12: Szimpatie.
14: Paradicsoma.
12: Rej szolidárnosti.
14: Paradicsoma. A szabadság.
12: Rej zvenenc.
14: Paradicsoma. 33 másodperc. Az érettség. Paradicsoma.
12: Rej človeški.
14: A béke. Paradicsoma.
12: Rej resnice.
14: A szórakozás.
12: 4 minute 33 sekund.
14: A haladás. Paradicsoma. A jólét. Paradicsoma. Az emlékezések. Paradicsoma. A bölcsesség. Paradicsoma. A szimpátia. Paradicsoma. A szolidaritás. Paradicsoma. A hangok. Paradicsoma. Az utópiák. Paradicsoma. Az emberi értékek. Paradicsoma. Az igazság. Paradicsoma. 4 perc. 33 másodperc.
6: Paradise of invention. Paradise of justice. Paradise of loyalty. Paradise of memory.
12: Paradise of vedanya. Rej srčnosti. Rej storilnosti. Rej ustvarjalnosti. Rej kulture.
6: Paradis du bien-être. Paradis des souvenirs. Paradis de la sagesse. Paradis de la sympathie.
4: Raj lásky. Raj priateľstva. Raj harmonie. Raj umenie.
15: Solidarietà. Paradiso dei suoni. Paradiso delle utopie.
7: Paradies. Des Zufalls, Paradies, Paradies der Güte, Paradies der Zivilisation, Paradies des Verständnisses, Paradies der Einheit, Paradies des Wissens, Paradies des Paradies.
16: Paradis de la maturité, paradis de la paix, paradis du plaisir, paradis du progrès, paradis du bien-être, paradis du souvenir, paradis de la sagesse. Paradis de la sympathie, paradis de la solidarité, paradis de la paradis de l'utopie, paradis de la paradis de
11: güvenirlik, cenneti, idealler, cenneti,
17: paradise of invention, paradise of justice. Paradise of loyalty. Paradise of memory.
18: Rai zavedanja. Rai srčnosti. Rai storilnosti. Rai ustvarjalnosti. Rai kulture,
6: paradis du bien-être, paradis des souvenirs, paradis de la sagesse, paradis de la sympathie.
4: Raj lásky. Raj priateľstva. Raj harmonie. Raj umenie.
5: Paraíso de intuición, paraíso de invención, paraíso de justicia, paraíso de lealtad, paraíso de memoria, paraíso de música, paraíso de libertad.
13: Raj priateľstva.
5: Paraíso de paz.
14: Paradicioma.
13: Raj usklajenosti.
5: Paraíso de placer.
14: Paradicioma.
5: Raj umetnosti de progreso.
14: Paradicioma.
5: Paraíso de prosperidad.
14: Paradicioma.
5: Paraíso de recuerdos.
14: Paradicioma.
5: Paraíso de sabiduría.
13: Paraíso
5: de simpatía.
13: Paraíso
5: de solidaridad.
13: Paraíso
5: de sonidos.
13: Paraíso
5: de utopías. Paraíso de valores humanos. Paraíso de verdad.
19: Ein Bier für die Kultur.
20: So wenig ist die ORF-Landesabgabe für jeden Haushalt im Monat. 4,70 Euro.
21: So viel bedeutet sie für die Steiermark. 30 Millionen Euro jährlich.
22: Fast ein Drittel des Budgets für Kultur und Sport.
23: Die FPÖ will diese Abgabe abschaffen. Und dieses Geld würde fehlen.
24: Festivals, freie Radios, Konzerte, Theater, Film, Ausstellungen, freie Szene. Initiativen im ganzen Land.
20: Ein Bier für die Kultur. Die ORF-Landesabgabe muss bleiben.
21: Radio Helsinki unterstützt die Petition von Kulturland retten.
22: Alle Infos findet ihr auf helsinki.at.